0: do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: keep on surviving. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső országrészben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fokozatosan nyitnak a zalai medencés strandok. Több vonat indul a pünkösdi hétvégén a Balatonra. Zalában is beüzemelték a jégkármérséklőrendszer. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma indulnak az idei elővágták. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők az október 3-ai, 4-ei szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapat tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz szilvásváradon.
1: Gyenes Diás idén is megújítja rekordját augusztus 23-án. A Festetics vágtát 17. alkalommal szervezik meg, ezzel a zalai község a leghosszabb ideje előfutamot szervező település lesz. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik lentiben, ahogy Zalakaroson is. A csúszdák és a hullámmedence viszont június közepétől lesz elérhető. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zalaszentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Rendhagyó irodalomórákon vehettek részt zalaegerszegi diákok. A Drám Magyar Óra nevű programot Tompa Gábor Kornél színházi rendező tartotta, aki az Antigoné című mű kapcsán beszélgetett. A fiatalokkal hatalomról, szabadságról és emberi konfliktusokról. A foglalkozások az irodalmat és a színház világát szeretnék közelebb hozni az egerszegi diákokhoz, írja a Vármegyei Napilap. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
3: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balaton partra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: A vasútársaság közleménye szerint a Balatonhoz nem csak hosszabb szerelvényeket indítanak, hanem az érintett busz csatlakozásokat is összehangolják. A Keszthely-Fonyód vonalon például közvetlen átszállási lehetőséget biztosítanak a vonatokhoz, míg a Keszthely-Szigliget-Tapolca viszonylat esetében sűrűbb, kiszámíthatóbb közlekedést alakítanak ki. Felújítják a belvárosi Hemó épületéhez tartozó több mint 150 éves kerítést Zalaegerszegen. A Kazinci tér és az Ady utca közötti szakaszon 8 kerítés pillért, 6 kerítés elemet, valamint a korrodálódott részeket újítják meg, mert az építmény már baleset veszélyessé vált. A beruházás a Modern Városok program részeként zajló fejlesztésekhez kapcsolódik, tudta meg az Egerszegi Hírek. Zalaegerszegen folytatódik a Fülemülék éjszakája programsorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők. Az országos programsorozathoz több zalai helyszín is csatlakozik. Az előttünk álló hétvégén a Botfai Erdődi Hűvös Kastély ad otthont a megfigyeléseknek. A szombati eseményen madár sárgyűrűzés és éjszakai lepkészet is lesz, olvasható az MMF felhívásában. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
4: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat. A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben.
1: Zalavár megyében összesen 42 darab talajgenerátor működik, amelyek között 36 manuális és 6 automata berendezés található. Befejezte a nyomozást a zalaegerszegi kapitányság abban az ügyben, amelyben 3 embert gyanúsítanak kábítószer kereskedelemmel. A rendőrök még tavaly nyáron fogtak el egy 47 éves zalaegerszegi férfit és egy 44 éves nőt, akik a gyanú szerint herbált árultak ismerőseiknek. A nyomozás során a hatóságok droggyanús anyagokat, valamint több százezer forint készpénzt foglaltak le. Később egy szentpéterúri nő is a látókörükbe került, aki szintén részt vehetett a terjesztésben. A zalai rendőrség vádemelést javasol az ügyészségnek. Rangos elismerést kapott a Zalakó. A cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vöröskereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal segítve a hazai Vöröskereszt működését. A Zalai Sütőipari Vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel. A vármegyei Vöröskeresztes önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el a napi szinten felajánlott pékárut. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kilogramnyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. Zalaegerszegen adott koncertet az Ismerős Arcok zenekar. A keresztúri VMK-ban tartott fellépésen a közelmúltban megjelent Ecce Homo című albumdalai kerültek a középpontba. A koncert előtt dedikálással egybekötött közönség találkozót is tartott a zenekar. Amint egy 2 órás műsorban több új szerzemény is elhangzott, írja a Zaol. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok. Május 23-a van, szombat. Sok boldogságot a névnapos Dezsőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Lehet igazi kerti partikat rendezni a hétvégén, az időjárás ideális lesz hozzá, ahogy hallottuk. Úgyhogy már csak az aláfestő zenék hiányoznak, ezek pedig a következő percekben Krisztina Aguiléráéktól, Janicsák Vecától és a White Towntól szólnak itt a Besten. 6 óra múlt 10 perccel, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a Te nőd Your Woman címmel szólt a White Town dala, és a mi nagy napunk volt méghozzá 72 évvel ezelőtt a mai, május 23-a, amikor a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6-3 visszavágóján. A november 25-i londoni 6-3-as mérkőzés után fél évvel visszavágóra érkezett Budapestre az angol csapat. Sebes Gusztár készítette fel a magyarokat, a mérkőzést hatalmas érdeklődés előzte meg. A magyar közönség látni akarta, amit előtte csak rádióban hallott vagy újságban olvasott. Az angolok biztosak voltak benne, hogy a magyar csapat nem tud ismét olyan kiemelkedően játszani, de talán még nagyobb fölényben játszottunk, az angolok egy hétre jöttek és 7-1-re mentek, tartotta a mondás. És maradunk a Szigetországban még egy picit, jön a Sugar Babes és a Hall in the Head. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó pihenést, vagy kitartást az ünnepi műszakhoz. Jó bevásárlást kívánok, akár mert, hogy ma még vannak boltok, holnap és holnap után is lesznek, csak nem lesznek nyitva. Nina Sky és a Move Your Body folytatja, és hogy milyen időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, az is kiderül pár perc múlva a hírek végén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma indulnak az idei elővágták. Fokozatosan nyitnak a zalai medencés strandok. Magyar óra szólt a szabadságról Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma indulnak az idei elővágták. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők az október 3-ai, 4-ei szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapat tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Gyenes Díjas idén is megújítja rekordját augusztus 23-án. A Festetics vágtát 17. alkalommal szervezik meg, ezzel a zalai község a leghosszabb ideje előfutamot szervező település lesz. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik Lentiben, ahogy Zalakaroson is. A csúszdák és a hullámmedence viszont június közepétől lesz elérhető. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zalaszentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Rendhagyó irodalomórákon vehettek részt zalaegerszegi diákok. A Drá Magyar Óra nevű programot Tompa Gábor Kornél színházi rendező tartotta, aki az Antigoné című mű kapcsán beszélgetett. A fiatalokkal hatalomról, szabadságról és emberi konfliktusokról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, hivatlan a címe a következő dalnak magyarra fordítva, jön a Freemasons és az Uninvited. Én viszont kifejezetten szeretnék mindenkit meginvitálni az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválra. Ma és holnap egész nap zenei, gasztrokulturális és családi programok lesznek, a belépés ingyenes, és ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen, tehát még egyszer a helyszín Alcsútdoboz a Válvölgyi Fesztiválon a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja Majoros Rita kolléganőm, a Best FM hallgatókat.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó pihenést kívánok, itt a hosszú hétvége, és igazán nyárias lesz már az időjárás. Ma 23 és 28 fok között alakul a maximum, napos gomoly felhős idő, széllel, csapadék nélkül. Részletek és a hosszú hétvége folytatásának időjárása is terítékre kerül a hírek végén, aztán pedig folytatjuk többek között a Blacketekkel. Vagy Rúzsa Magdival és Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen...
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több vonat indul a pünkösdi hétvégén a Balatonra, megújul az egerszegi Hemo történelmi kerítése. Fülemülék énekelnek a hétvégén a Botfai kastély udvarán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegyeszékhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
2: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: A vasúttársaság közleménye szerint a Balatonhoz nem csak hosszabb szerelvényeket indítanak, hanem az érintett buszcsatlakozásokat is összehangolják. A Keszthely Fonyód vonalon például közvetlen átszállási lehetőséget biztosítanak a vonatokhoz, míg a Keszthely Szigliget Tapolca viszonylat esetében sűrűbb, kiszámíthatóbb közlekedést alakítanak ki. Felújítják a belvárosi Hemo épületéhez tartozó több mint 150 éves kerítést Zalaegerszegen. A Kazinci tér és az Ady utca közötti szakaszon 8 kerítés pillért, 6 kerítés elemet, valamint a korrodálódott részeket újítják meg, mert az építmény már baleset veszélyessé vált. A beruházás a Modern Városok program részeként zajló fejlesztésekhez kapcsolódik, tudta meg az Egerszegi Hírek. Zalaegerszegen folytatódik a Fülemülék éjszakája programsorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők. Az országos programsorozathoz több zalai helyszín is csatlakozik. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó pihenést per kitartást a pünkös szombati műszakhoz. Igen, sokan ilyenkor is viszik a boltot a vállukon. Munkához, vezetéshez, pihenéshez, készülődéshez pedig játszom már is Punjabi MC, a Black Cat-ek vagy a The Pussycat Dolls dalát.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. A jubileumuk alkalmából újból összeállt, és közben három tagúra fogyatkozott Pussycat Dolls érkezik, akik egy nagyszabású turnéval ünneplik fennállásuk, ki tudja, hanyadik, de a hölgyeknél ezt nem is szoktuk firtatni. Évfordulóját jön a Hash-Hash a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, kellemes nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén. A legmelegebb egyébként pünköst hétfőn és kedden lesz, akkor már a 30 fokot is átlépheti a legmelegebb helyeken a hőmérő kívánszála. Részletek a hírek végén, 7:30 után pedig a Cardigans és Tom Jones zenél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalában is beüzemelték a jégkármérséklőrendszert, lezárták a herbálos ügy nyomozását Zalaegerszegen, zalai adományozót ismert el a Vörös Kereszt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják. Zala vármegyében összesen 42 darab talajgenerátor működik, amelyek között 36 manuális és 6 automata berendezés található. Befejezte a nyomozást a zalaegerszegi kapitányság abban az ügyben, amelyben 3 embert gyanúsítanak kábítószer kereskedelemmel. A rendőrök még tavaly nyáron fogtak el egy 47 éves zalaegerszegi férfit és egy 44 éves nőt, akik a gyanú szerint herbált árultak ismerőseiknek. A nyomozás során a hatóságok droggyanús anyagokat, valamint több százezer forint készpénzt foglaltak le. Később egy szentpéterúri nő is a látókörükbe került, aki szintén részt vehetett a terjesztésben. A zalai rendőrség vádemelést javasol az ügyészségnek. Rangos elismerést kapott a Zalakó. A cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vörös Kereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal segítve a hazai Vörös Kereszt működését. A zalai sütőipari vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel. A vármegyei Vörös Keresztes önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el a napi szinten felajánlott pékárut. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kilogramnyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, és magas lehet az UV-sugárzás, most pedig bővebben az időjárásról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williamsre mostanság rájár a rúd. Nemrég egyik új percét vágta le egy sajnálatos otthoni baleset következtében, most pedig fogmosás közben egyszerűen elvesztette az egyik első fogát, kiesett. Rámosolyogtam a feleségemre, ő pedig felsziszent, akkor jöttem rá, hogy valami nem stimmel, mondta Robbie, aki viszi tovább a vállán a pünkös szombat reggelt. No regrets a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jó pihenést, jó hosszú hétvégét kívánok, ha mégis úgy alakult, hogy az ünnepi műszakban hallgat a kedves Best FM hallgató. Nagyon sok kitartást kívánok a munka végéig. Tartunk egy rövid információs szünetet, a következő órában pedig biztosan hozom a Jamiroquait. És a Unikot is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pálmai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szlágerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma indulnak az idei elővágták. Fokozatosan nyitnak a zalai medencés strandok. Magyar óra szólt a szabadságról Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma indulnak az idei elővágták. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők az október 3-ai, 4-ei szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapat tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz szilvásváradon.
1: Gyenes Diás idén is megújítja rekordját augusztus 23-án. A Festetics vágtát 17. alkalommal szervezik meg, ezzel a zalai község a leghosszabb ideje előfutamot szervező település lesz. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik lentiben, ahogy Zalakaroson is. A csúszdák és a hullámmedence viszont június közepétől lesz elérhető. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zala-Szentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Rendhagyó irodalomórákon vehettek részt zalaegerszegi diákok. A Drám Magyar Óra nevű programot Tompa Gábor Kornél színházi rendező tartotta, aki az Antigoné című mű kapcsán beszélgetett. A fiatalokkal hatalomról, szabadságról és emberi konfliktusokról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok május 23-án szombaton. Sok boldogságot a Dezsőknek, és Isten értesse a szülinaposokat is. Először fordul elő az idei foci FIFA világbajnokságon, hogy a döntő szünetében lesz majd egy show, ahol többek között a most érkező Madonna is fellép majd, úgyhogy kedves háziasszonyok, focit nem annyira kedvelő Best FM hallgató hölgyek, urak, ha másért nem, ezért a döntő szünetét, tehát érdemes lesz nézni. Már is szól a music, a zene összehozza az embereket, mondja Madonna, és igaza van.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt a pünkösdi hosszú hétvége. Én hadd invitáljak mindenkit az ingyenes Válvölgyi Fesztiválra, Alcsúddobozra. Ma és holnap egész nap zenei, gasztro, kulturális és családi programok lesznek, és ott leszünk mi is, találkozzunk személyesen. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat, konkrétan kolléganőm Majoros Rita a helyszínen. Most pedig James Blunt folytatja Bonfire Heart a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Nyugodtan lehet a hosszú hétvégére szabadtéri programokkal készülni, mert hogy az időjárás hozzáadja magáit, azaz a kellemes nyárias időt, 30 fok alatti, körüli maximumokkal, aztán pünköst hétfőn és kedden talán fölötte is lesz majd picivel a 30 foknak a maximum. A lényeg, hogy jó idő lesz, és jó zenék szólnak mellé a hírek után is. Mindjárt 8:30, jó reggelt, meghallgatjuk mindjárt teljes egészében majd George Michael dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több vonat indul a pünkösdi hétvégén a Balatonra, megújul az egerszegi Hemo történelmi kerítése. Fülemülék énekelnek a hétvégén a Botfai kastély udvarán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
2: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: A vasúttársaság közleménye szerint a Balatonhoz nem csak hosszabb szerelvényeket indítanak, hanem az érintett busz csatlakozásokat is összehangolják. A Keszthely-Fonyód vonalon például közvetlen átszállási lehetőséget biztosítanak a vonatokhoz, míg a Keszthely-Szigliget-Tapolca viszonylat esetében sűrűbb, kiszámíthatóbb közlekedést alakítanak ki. Felújítják a belvárosi Hemo épületéhez tartozó több mint 150 éves kerítést Zalaegerszegen. A Kazinci tér és az Ady utca közötti szakaszon 8 kerítés pillért, 6 kerítés elemet, valamint a korrodálódott részeket újítják meg, mert az építmény már baleset veszélyessé vált. A beruházás a Modern Városok program részeként zajló fejlesztésekhez kapcsolódik, tudta meg az Egerszegi Hírek. Zalaegerszegen folytatódik a Fülemülék éjszakája programsorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők. Az országos programsorozathoz több zalai helyszín is csatlakozik. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, jön egy kis filmzene, Man in Black. Hát a mozit el lehet felejteni, mert hogy bűn ilyen szép időben moziterembe beülni. Irány a természet, rengeteg ingyenes program lesz a háromnapos pünkösdi hosszú hétvégén. Amikor is holnap-holnap után elérhetjük a 30 fokot is, akár igazán nyárias lesz tehát a következő három nap. Én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, most Will Smith dalával.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok, meghallgatjuk május 23-a szombat friss híreit, a következő órában pedig itt lesz majd Beyoncé. És a VIP is. Keresem a remélem nincs, de ha ne adj Isten dugó, vagy baleset van ilyenkor hétvégén is, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
0: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
0: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.

0: Danaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalában is beüzemelték a jégkármérséklőrendszert, lezárták a herbálos ügy nyomozását Zalaegerszegen, zalai adományozót ismert el a Vörös Kereszt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják. Zala vármegyében összesen 42 darab talajgenerátor működik, amelyek között 36 manuális és 6 automata berendezés található. Befejezte a nyomozást a zalaegerszegi kapitányság abban az ügyben, amelyben 3 embert gyanúsítanak kábítószer kereskedelemmel. A rendőrök még tavaly nyáron fogtak el egy 47 éves zalaegerszegi férfit és egy 44 éves nőt, akik a gyanú szerint herbált árultak ismerőseiknek. A nyomozás során a hatóságok droggyanús anyagokat, valamint több százezer forint készpénzt foglaltak le. Később egy szentpéterúri nő is a látókörükbe került, aki szintén részt vehetett a terjesztésben. A zalai rendőrség vádemelést javasol az ügyészségnek. Rangos elismerést kapott a Zalakó. A cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vörös Kereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal segítve a hazai Vörös Kereszt működését. A zalai sütőipari vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel. A vármegyei Vörös Keresztes önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el a napi szinten felajánlott pékárut. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kilogramnyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, és magas lehet az UV-sugárzás, most pedig bővebben az időjárásról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy ha az ünnepi műszak telik, sok kitartást a végéig. Május 23. Szombat, sok boldogságot a Dezsőknek és a szülinaposoknak is. 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Heinz Gábor Biga, és a Learning to Let Go kezd.
0: Best

0: Jazz FM, a legjobb zenék a Molokó dalával megy tovább a hosszú hétvége első reggele, május 23, sok boldogságot kedves Dezsők. Szól már is a Sing It Back, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B és hip-hop slágerei pedig ma is mixben jönnek majd este 6-tól a Night Shift-ben, 6 és 7 között a házigazda White Boy, 7-től Slim Pit a lemezjátszók mögött.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Rest FM, a legjobb zenék. Igazán nem lehet panasz az időjárásra, a pünkösdi háromnapos hosszú hétvégén nyárias időnk lesz. Sok napsütéssel az esernyőket nyugodtan otthon lehet hagyni, sőt, nyugodtan lehet akár kerti partit rendezni, grillezni, fölfújni a kismedencét, ellátogatni akár az Alcsútdobozi Bálvölgyi Fesztiválra. Erről majd nem sokára még egy picit részletesebben is mesélek. Most viszont menjünk tovább Denzellel, szól már is a Pump It Up a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék. A gyönyörű időben találkozzunk ma és holnap az Alcsútdobozi Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok várják. Ingyenesen teszem hozzá az érdeklődőket, és mi is ott leszünk, úgyhogy találkozzunk személyesen, tehát Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A 90-es és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra, vége a hosszú étvége első reggelének, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül. Szól például Mary J. Blige slágere. És egy kis első emelet is jön az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma indulnak az idei elővágták. Fokozatosan nyitnak a zalai medencés strandok. Magyar óra szólt a szabadságról Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma indulnak az idei elővágták. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők az október 3-ai, 4-ei szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapat tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszár gyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz a szilvásváradon.
1: Gyenes Diás idén is megújítja rekordját augusztus 23-án. A Festetics vágtát 17. alkalommal szervezik meg, ezzel a zalai község a leghosszabb ideje előfutamot szervező település lesz. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik lentiben, ahogy Zalakaroson is. A csúszdák és a hullámmedence viszont június közepétől lesz elérhető. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zalaszentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Rendhagyó irodalomórákon vehettek részt zalaegerszegi diákok. A Drám Magyar Óra nevű programot Tompa Gábor Kornél színházi rendező tartotta, aki az Antigoné című mű kapcsán beszélgetett. A fiatalokkal hatalomról, szabadságról és emberi konfliktusokról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hosszú hétvégét kívánok, május 23 szombata, Dezsők névnapján. Az a Lady Gaga indítja ezt az órát, akinek két új dala is hallható az Ördög Prádát visel 2 soundtrackjén. A hivatalos filmzenei album egyébként Gagán kívül is igazi sztárparádét vonultat fel. Most pedig vonuljon a vörös szőnyegen Stephanie N, Germanotta, és kattogjanak a bakuk. Szól már is a Paparazzi.
0: Best FM.

0: Ezt a fennem a legjobb zenék. A Madison Avenue Don't Call Me Baby című dala forgatja vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indult tehát a háromnapos hosszú hétvége. Én nagyon-nagyon jó pihenést, ha ne adj Isten, munkával telik a mai nap, kitartást kívánok a végéig.
1: Best

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Ma és holnap ingyenes fesztivál várja a családokat Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Egész nap zenei, gasztró, kulturális és családi programok. Sztár fellépőkkel természetesen, Rúzsa Magdival, Tidenivel, a Valmárral, a 4-es Streettel, de zenél a Nox és Pápai Joci is többek között, és mi is ott leszünk, találkozunk személyesen, tehát Alcsútdobozon, a Válvölgyi Fesztiválon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy jó bevásárlást kívánok mára. Ugye senki sem felejtett el, holnap és holnap után is lesznek boltok, csak nem lesznek nyitva. Úgyhogy biztos, hogy mielőbb érdemes felkeresni egy élelmiszerboltot. Türelmesen vigyázzunk egymásra, egy picivel több szeretet. Just a little more love, David Guetta dala is szól majd. Just a little more love, just a little more peace. És zenél a magna cum laude is.
2: De holnap reggel, úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változik a boltok nyitvatartása az ünnep miatt, szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, napos, száraz, meleg idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma kell bevásárolnunk, a pünkösd miatt holnap és hétfőn is zárva lesznek a boltok, piacok és bevásárlóközpontok, csak a benzinkutak, az éjjel-nappali üzletek és az ügyeletes gyógyszertárak tartanak majd nyitva. Pünkösd hétfőn a legtöbb városban nem változik a szemétszállítás rendje, de változik az, hogy aznap sok helyen nem kell majd fizetni a parkolásért. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Váci Viktor hozzátette azt is, hogy holnap a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint közlekednek a buszok és a vonatok. Már úton van a Csíksomjó Express Erdélybe, a pünkösdi búcsúba. A szerelmény tegnap hajnalban a szombathelyi állomásról gördült ki, majd Győr és Tatabánya érintésével érkezett Budapestre, ahol összekapcsolták a Székely gyorssal, és így közlekedik tovább Erdély felé. Ámint egy fél kilométer hosszú különvonat, csak nem 1500 zarándokot visz a csíksomjói búcsúra és az ünnepi programokra. Szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, emiatt több mint 40 000 embert evakuáltak. Az Orange megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy gyúlékony és nagyon mérgező vegyületről van szó, emiatt már csütörtökön megkérték az üzem körül élőket, hogy hagyják el az otthonukat, de az evakuációs zónát azóta kiterjesztették, és jelenleg is vizsgálják a szivárgás okát. A katasztrófavédelem szerint, ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor elképzelhető, hogy szétreped a tartály és kiömlik a mérgező anyag, de az is lehet, hogy az egész felrobban majd. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fokot mutatnak a hőmérők, holnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha a szabadban töltik a napot, mindenképpen óvják a bőrüket. Hétfőn is folytatódik majd a nyári idő, csak a középső országrészben lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hosszú hétvégét, jó pihenést, vagy kitartást kívánok a hétvégi, az ünnepi műszakhoz. 11 óra elmúlt, Max Levente vagyok. Startol már is a délelőtt utolsó órája Floridával, de lesz Tupac dal, itt lesz a Mojo, a Halott Pénz és a Backstreet Boys is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A Backstreet Boys dalával tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évekbe. Get Down, az ezredforduló legjobb dalai pedig ma is mixben szólnak. Majd a Night Shift-ben a szombat az R&B-é és a hip-hop-é, úgyhogy 6-kor a házigazda White-ba is ilyen stílusban pakolja a lemezeket. 7 és 8 között a Night Shift lemezjátszóinál. Slim Pit.

0: Best FM a legjobb zenék. Várunk mindenkit szeretettel ma és holnap az ingyenes Válbölgyi Fesztiválon Alcsút dobozon. Egész napos zenei, gasztrokulturális és családi programok lesznek. Sztárfellépők úgy, mint Rúzsa Magdi, a Valmára, a 4-es Street, a Nox, vagy Pápai Joci, és ott leszünk mi is, találkozzunk személyesen Alcsút dobozon a Válbölgyi Fesztiválon. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a hallgatókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jót tett a földeknek a múlt heti eső, visszakapja a régi nevét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ma sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban, az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását pedig a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban, eddig 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, ezt mondta rádiónak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei.
1: NEAK helyett újra OEP. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra Országos Egészségbiztosítási Pénztár, vagyis OEP lesz az intézmény neve, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta a posztjában, hogy az új OEP nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. Az OEP neve egyébként 2017-ben változott NEAK-ra. Tovább emelkedett az esenis tanulók száma. Az idei tanévben több mint 69 ezeren voltak, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A leggyakoribb diagnózis a súlyos tanulási, figyelem vagy magatartás zavar, emellett sok esenis gyerek autista vagy beszédfogyatékos. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben vesz részt, vagyis a hagyományos iskolákban tanulnak. A legtöbb esenis gyereket egyébként Békésvár megyében, a legkevesebbet pedig Borsodban regisztrálták. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. A detonáció nem sokkal azután történt, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. A nap során 247 munkás dolgozott a föld alatt, állítólag 90-en vesztették életüket, a többieket sikeresen a felszínre hozták. A robbanás okát egyelőre még vizsgálják. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Válvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, és hát csodás időt is kívánni, bár ezt már nem is kell kívánni, mert megvan minden. Jelentkezünk ma egész délután a Válvölgyi Fesztiválról. Remek programokkal, fantasztikus koncertekkel, de jövök majd a részletekkel. Előtte Jessie J-vel indulunk, itt a Domino.
0: 99.5.

Best FM a legjobb zenék, csodás hétvégét és csodás szombat délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk ma nagyjából egész délután a Vávölgyi Fesztiválról. Nyár a réten vár mindenkit alcsú dobozon a fesztivál, rengeteg fellépővel, egyébként ingyenes program, úgyhogy érdemes akár egy szombat délután erre kanyarodni. Rúzsa Magdi, a Valmar, Tídeni, Pápai Jóci, a Négyes Street, a Fiesta, ők mind-mind itt lesznek ezen a hétvégén a Vávölgyi Fesztiválon. A héten már ugyebár a Fiesztából Csodás Tibivel beszélgettem, illetve tegnap Horváth Tamással, ő is fellép egyébként, és azt is mondta, hogy egy fantasztikus műsorral készülnek majd ma estére a rajongóknak, úgyhogy érdemes ide látogatni, és közben a Best FM-et hallgatni, mert hogy a főszerepben természetesen ma is a legjobb zenék szólnak. Úgyhogy a folytatásban az Aerosmith-szel megyek tovább. Jön ez Amazing. Csodás napot önöknek!

0: Best FM a legjobb zenék, szép délután mindenkinek, egész délután innen jelentkezünk a Válvölgyi Fesztiválról, ahol hamarosan megtelik a nagy színpad előtti tér is, hiszen délután 3 órától majd a Don't Stop the Queen lép a színpadra, 3:45-től a Nox, aztán 7:30-től Horváth Tamás koncertezik, 8:45-től Curtis, és aztán este 10 órától a Valmaré a terep és a színpad. Már most egyébként nagyon sokan gyülekeznek a nagy színpad előtti részen, majd lehet, hogy meg is kérdezzük, hogy kire várnak már ennyire korán, de gyanítom, hogy isteni lesz a hangulat, úgyhogy alcsút dobozon a Válvölgyi Fesztiválon. Már isteni a hangulat, még ideérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék élőben a Várvölgyi Fesztiválról.

0: Már is jönnek életünk legjobb zenéi a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerek a következő órában is. Másodperceken belül délután 1 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább innen a Vávölgyi Fesztiválról. Justin Timberlake-kel jön a Sexy Back.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Egyre több strand várja a fürdőzőket. Sokan töltik belföldi pihenéssel a hosszú hétvégét. A napos száraz időben ma 29 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb strandok nyitnak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdők kültéri medencéit, a következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Ez szerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel, a kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városokban, és átlagosan 70 ezer forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvívő rádiónknak elmondta, hogy a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat vagy vadmalacokat látunk, de arra kérnek minket, hogy ne menjünk hozzájuk közel és ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok betegek, sérültek, megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag. A vaddisznó esetében, hogyha a malac visít, akkor az édesanyja megpróbálja megvédeni, és ilyenkor meg is sérülhet az ember.
1: Rendőrt hívtak a szicíliaiak az ott mulatozó Mick Jaggerre. A Rolling Stones frontembere az egyik kis sziget vendéglőjében ünnepelte egy olasz rendező legújabb filmjének a befejezését. A vendégsereg azonban nagyon hangos volt, és mivel a helyi szabályozás szerint szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, ezért feljelentették a társaságot. Másnap híre ment a dolognak, ezután a helyi idegenforgalmi vállalkozók bocsánatot kértek, és arra kérték a zenészt, hogy menjen vissza hozzájuk ünnepelni. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Vázölgyi Fesztiválról.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is pár perccel. Hogy telik a hétvége önöknél? Remélem, hogy igazán kellemesen. Ha van egy kis idejük, akkor látogassanak ki a Vávölgyi Fesztiválra, mert innen jelentkezünk, és holnap délután is, de 6 óráig biztosan itt leszünk remek zenékkel, és indulunk Justin Timberlake-kel.
0: 99.5 Best

Best FM a legjobb zenék, Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk továbbra is a Vávölgyi Fesztiválról, ahol már hamarosan a kis színpad és a nagy színpad előtti tér is megtelik. Egyébként a kis színpadon éppen most az Alma együttes koncertezik, aztán majd 3:30-tól Kovácsovics Fruzsina lép a színpadra, de 3:45-től Lengyel Johannát hallhatjuk, és aztán este a Fiesta is fellép, úgyhogy isteni lesz a hangulat. Nagyon sokan készülődnek egyébként már most az esti koncertekre, mi pedig jövünk folyamatosan helyzet jelentésekkel. Ide érnek még a Vávölgyi Fesztiválra, Alcsút dobozra. De ha a Best FM-et választják, akkor sem maradnak isteni slágerek nélkül, mert hogy a Five-val megyek tovább, jön a Keep on Movin'.

0: Besztetem a legjobb zenék. Innen jelentkezünk a Válvölgyi Fesztiválról, és sikerült elcsípnünk Csillát, a fesztivál időjósát, szerintem így is lehet őt apostrofálni, aki azt mondta nekünk, hogy ma nagyon-nagyon szuper idő lesz, megközelítjük a 30 fokot, de egyébként holnap pedig egy-két fokkal még melegebbre lehet számítani, úgyhogy aki holnap látogat ki a fesztiválra, szerintem rövid nadrággal és papucsal nyugodtan készülhet. Ma is fantasztikus időnk lesz, egy-két fáltyol felhőt mondott délutára, de esőre, mint a tavalyi évben egyébként egyáltalán nem kell számítani. Éjszaka is maximum 15 fokig hűl csak le a hőmérséklet, úgyhogy ez egy igazán kellemes, fesztiválozós hétvégi időjárás. És ezek pedig a legjobb fesztiválzenék itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM. A legjobb zenék élőben a Válvölgyi Fesztiválról. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk továbbra is a Vávölgyi Fesztiválról, ahol nagyon nagy a hőség. Itt vagyunk a nap közepén, egy picit éppen, hogy elkezdődött a délután, és hát mindenhol egyébként az ország területén elég magasak a hőmérsékletek, úgyhogy tessék vigyázni mindenkinek magára. Ez most egy jel, hogyha valaki ma még nem ivott vizet, mindenképpen egy jó nagy pohárral igyon meg. Menet közben is fontos, húzódjunk le, igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot, figyeljünk arra, hogy a napvédelem is nagyon-nagyon fontos, úgyhogy mielőtt elindulunk bárhová egy jó fél órával, azért kenjük be magunkat. Egy kalapot is húzzunk, egy napszemüveget, és akár, ha leindulnak ide a Vávölgyi Fesztiválra, akkor még legyezőt is kaphatnak. Itt nálunk a Best FM kis standjánál, úgyhogy találkozzunk itt. Fantasztikus hangulat, hozzuk hamarosan a sztárokat is. Na meg addig is a legjobb zenéket, úgyhogy jön Sean Paul és a Get Busy. Shake that.

0: Már is jönnek életünk legjobb zenéi, a Best FM-en.
1: Csodás lágerek, isteni hangulat a következő órában is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, és innen jelentkezem egész délután a Pálvölgyi Fesztiválról, és ez így lesz a következő órában is. Mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán Jennifer Lopezzel és a Play-el indulunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott víz mennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei. Folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Hangsúlyozta, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag tó lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Válvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, elmúlt 2 óra is jönnek a legjobb zenék a folytatásban is itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, innen jelentkezünk ma a Válvölgyi Fesztiválról. Interjúkkal, remek hangulattal, isteni fellépőkkel, eszemiszommal. Most pedig Jennifer Lopez-zel indul az óra. Jön a Play, szép hétvégét kívánok, szép hosszú hétvégét mindenkinek.
0: 99.5 Best

0: Veszteplem a legjobb zenék, itt vagyunk a Válvölgyi Fesztiválon egész délután, és hát sikerült elcsípni itt a backstage-ben Curtis. Hello!
1: Sziasztok, köszöntöm a rádió hallgatóit, hát őszinte leszek, én nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon-nagyon várom az estét. Nem tudom, hány éve szeretnék itt lenni, soha nem jött össze valamiért, hogy föllépjünk. Most a saját zenekarommal itt lehetünk, már most gyűlik a tömeg, a hangtechnika tökéletes, a színpad tökéletes, és azt gondolom, hogy a rajongók is tökéletesek lesznek. Ez elképesztő hétvége lesz, nagyon várom.
0: Hát elindult a kinti szezon, mondhatjuk így, te inkább a bensőségesebb klub koncerteket szereted jobban, vagy ezt az igazi fesztivál hangulatot?
1: Hát szerintem én vagyok az előadó, aki a fesztiválból is bensőséges bulit csinál, mert én általában mindig ugye utána lemegyek, kimegyek bulizni a közönséggel, mindig maradok fotózkodni, én ezt a napot az emberekre szánom, szóval én ezt megoldom, hogy klubkoncertet csinálok a fesztivál szezonból is a testőreim nagy örömére.
0: Ilyenkor mindenki kedves egyébként? Hogy mi a tapasztalat?
1: Mindenki. Hát nyilvánvalóan, hogyha azt érzékeltem volna egyszer is, hogy baj történt, akkor nyilván nem csinálnám ezt, nem vagyok katasztrófa turista, hanem látom, hogy az emberek is örülnek ennek, meg én is örülök, hogy végre jó idő van, elindult a szezon, együtt lehetünk az emberekkel, és zenélhetünk, bulizhatunk, ránk fér.
0: Még csak talán egy hete jelent meg az új dalod, A város lassan ébred. Milyen volt a visszajelzés? Hallhatjuk-e ma például ezt a dalt?
1: Természetesen, ma debütál élőbe, és ráizgulok az új dalokra, de hát tökéletesen lejátszott a zenekar, most már csak egy normális frontember kéne. Nagyon jó a fogadtatása, a spoti nagyon jól pörög, szóval szeretik az emberek, ez a lényeg.
0: Van olyan dalod, ami egyébként élőben egy fesztiválon teljesen másként szól, vagy neked olyan érzés, mint mondjuk egy klubkoncerten? Van ilyen különbség?
1: Hát próbálunk a Demko Matyival, a zenei vezetőjével mindig ugye olyan megfejtést találni, ami nyilvánvalóan ugye az eredeti dal stimmel, de azért mégiscsak egy új hangszerelés, és én imádom az összeset pont ezért. Szóval az élő zenére rappelni, vagy előadni, az teljesen

0: fesztivált is végigpromóztam, végigtoltuk a videókat. Az összes nagy fesztiválon ott leszünk, ahol buli van és ahol szeretnék, ott mi ott leszünk idén is.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, mi pedig akkor természetesen itt a Best FM-en egy Curtis dallal megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma az egész országban telítettek az utak, nagyon sokan megkezdték a hosszú hétvégét. Az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás autóút közötti kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-esen Letenye felé, de talán ezen nem is mondok újdonságot, szintén erős a forgalom, Török Bálint és Martonvásár között is szakaszosan lassul torlódik a kocsisor. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha megírja, 0620 55 55 155 a számunk. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Innen jelentkezünk egész délután a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsút dobozról, viszont természetesen egész délután a legjobb zenéké a főszerep itt a Best FM-en, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvencei, és hát ebből kihagyhatatlan az ausztrál énekesnő Sia, aki egy különc popstárnak indult az elején, de igazából a furcsa parókáival csak azért takarta el a szemét, hogy egyáltalán ne lehessen az a tipikus celeb. Ő mindig arra figyelt, hogy inkább a dalaira, a szövegeire, a mondani valójára figyeljenek, és ne rá. Úgyhogy Sia érkezik a folytatásban a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Több vonat indul a pünkösdi hétvégén a Balatonra, megújul az egerszegi Hemo történelmi kerítése. Fülemülék énekelnek a hétvégén a Botfai kastély udvarán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balaton partra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
2: A vasútársaság közleménye szerint a Balatonhoz nem csak hosszabb szerelvényeket indítanak, hanem az érintett busz csatlakozásokat is összehangolják. A Keszthely Fonyód vonalon például közvetlen átszállási lehetőséget biztosítanak a vonatokhoz, míg a Keszthely Szigliget Tapolca viszonylat esetében sűrűbb, kiszámíthatóbb közlekedést alakítanak ki. Felújítják a belvárosi Hemo épületéhez tartozó több mint 150 éves kerítést Zalaegerszegen. A Kazinci tér és az Ady utca közötti szakaszon 8 kerítés pillért, 6 kerítés elemet, valamint a korrodálódott részeket újítják meg, mert az építmény már baleset veszélyessé vált. A beruházás a Modern Városok program részeként zajló fejlesztésekhez kapcsolódik, tudta meg az Egerszegi Hírek. Zalaegerszegen folytatódik a Fülemülék éjszakája programsorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szervezésében zajló esti sétákon a fülemüle egyedülálló énekét és a madarak életmódját ismerhetik meg az érdeklődők. Az országos programsorozathoz több zalai helyszín is csatlakozik. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
0: 88.9 Best!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: West Coast for life.
1: Veszem a legjobb zenék, hogyan lehet tökéletes paradicsomunk? Én most utána néztem, a megfelelő tápanyag ellátás azért kulcsfontosságú, hogyha ültetünk, mert a paradicsom gyorsan kimeríti a talaj készleteit, és ha nem kap elegendő foszfort, káliumot és mikroelemeket, a termés apró marad, a növény pedig fogékonyabb lesz a betegségekre. A szerves anyagok lassan folyamatosan adják le a tápanyagokat, így a növény stabil, kiegyensúlyozott fejlődést mutat, ami végső soron bőségesebb termést eredményez. A második módszer, amelyet a tapasztalt kertészek szinte kivétel nélkül alkalmaznak, a rendszeres kacsolás, vagyis a hónai hajtások eltávolítása. A paradicsom ugyanis hajlamos arra, hogy minden irányba új hajtásokat növesszen, amelyek ugyan zöld tömeget adnak, de elvonják az energiát a termésképzéstől. A kacsolás lényege, hogy a fűszár és az oldal hajtások találkozásánál megjelenő kis hajtásokat még fiatalon eltávolítjuk, így a növény energiája a virágok és a termések fejlődésére összpontosul. Ez a módszer azért különösen hatékony, mert a paradicsom így nem burjánzik el, jobban szellőzik, kevésbé fogékony a gombás betegségekre, és a termések nagyobbak, lédúsabbak lesznek. A kacsolás tehát nem csupán esztétikai kérdés, hanem a hozam maximalizálásának egyik legfontosabb eszköze, és nem utolsó sorban a harmadik, sokszor alábecsült tényező, a megfelelő öntözési technika, amely alapvetően meghatározza a paradicsom egészségét és terméshozamát. A profik szerint a paradicsom nem szereti a gyakori kis mennyiségű locsolást, mert ez sekély gyökérzet kialakulásához vezet. Ehelyett ritkábban, de bőségesen érdemes öntözni, hogy a víz mélyre jusson és a gyökerek lefelé növekedjenek. A mély gyökérzet stabilabb növényt eredményez, amely jobban ellenáll a hőségnek és a szárazságnak. Emellett fontos, hogy a levelekre ne kerüljön víz, mert az elősegíti a gombás betegségek kialakulását. Úgyhogy érdemes ezekre a kis apróságokra odafigyelni, hogy finom termésünk legyen. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok figyelem, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal a belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, ott az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy nagyon kell figyelni, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M30-as autópályát illeti, a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolta térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Jó utat arrafelé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Zalában is beüzemelték a jégkármérséklő rendszert, lezárták a herbálos ügy nyomozását Zalaegerszegen, zalai adományozót ismert el a Vörös Kereszt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják. Zala vármegyében összesen 42 darab talajgenerátor működik, amelyek között 36 manuális és 6 automata berendezés található. Befejezte a nyomozást a zalaegerszegi kapitányság abban az ügyben, amelyben 3 embert gyanúsítanak kábítószer kereskedelemmel. A rendőrök még tavaly nyáron fogtak el egy 47 éves zalaegerszegi férfit és egy 44 éves nőt, akik a gyanú szerint herbált árultak ismerőseiknek. A nyomozás során a hatóságok droggyanús anyagokat, valamint több százezer forint készpénzt foglaltak le. Később egy szentpéterúri nő is a látókörükbe került, aki szintén részt vehetett a terjesztésben. A zalai rendőrség vádemelést javasol az ügyészségnek. Rangos elismerést kapott a Zalakó. A cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vörös Kereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal segítve a hazai Vörös Kereszt működését. A zalai sütőipari vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel. A vármegyei Vörös Keresztes önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el a napi szinten felajánlott pékárút. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kilogramnyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, és magas lehet az UV-sugárzás, most pedig bővebben az időjárásról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyolfelhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó délután, Zalaegerszeghez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
3: 88.9 Best.

Budapest FM a legjobb zenék. Sokan még mindig úgy gondolnak a kültéri konyhára, mint valami luxus villágba való extrára, ami csak hatalmas kertekben vagy grandiózus teraszokon működhet, pedig a valóság ennél jóval izgalmasabb. Egy jól átgondolt kültéri főző vagy vendégfogadó zóna szerintem kisebb kertekben, kompakt teraszokon, oldaludvarokban vagy akár szűkebb szabadtéri terekben is meglepően jól kialakítható. A valódi kérdés sokszor nem az, hogy mekkora kertünk van, hanem az, hogy mennyire tudatosan használjuk ki. Egy okosan szervezett kültéri konyha ugyanis nem csak az ingatlan élvezeti és használati értéket növelheti, hanem teljesen új szerepet adhat a kertünknek is. A szabadtéri térből valódi nyári élettér válhat. Nem kell óriási hely szerintem, elég egy jól szervezett főzőzóna. A kültéri konyha egyik legnagyobb tévhite, hogy csak komplett beépített rendszerekkel működik. Valójában már egy kisebb grill, kompakt munkapult és néhány jól elhelyezett tároló is elegendő lehet ahhoz, hogy a kertünk használhatóbbá váljon. Kis kertekben különösen fontos a logikus elrendezés, ugye, hogyha minden kéznél van, az élmény sokkal gördülékenyebb. A cél nem feltétlenül a teljes beltéri konyha kiköltöztetése, sokkal inkább egy olyan praktikus zóna kialakítása, ahol nem kell állandóan visszajárnunk a házba. Érdemes szerintem kialakítani, nagyon jól tudnak kinézni. Én pedig akár egy kültéri sütögetés, főzőcskézés mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például a Budapest felé vezető oldalon az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták, helyette az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, ott a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest irányába egyébként a 221-es és a 218-as kilométer között a leálló sávot lezárták, mert zajvédő falat építenek. Ami pedig az M4-est illeti Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma indulnak az idei elővágták. Fokozatosan nyitnak a zalai medencés strandok. Magyar óra szólt a szabadságról Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma indulnak az idei elővágták. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők az október 3-ai, 4-ei Szilvásváradi Nemzeti Vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapat tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kishuszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Gyenes Diás idén is megújítja rekordját augusztus 23-án. A Festetics vágtát 17. alkalommal szervezik meg, ezzel a zalai község a leghosszabb ideje előfutamot szervező település lesz. Spórolnak a hazai fürdők, többfelé később indul az idei strandszezon. A létesítmények nagy része csak Pünköst környékén nyit ki. A turizmus.com úgy tudja, a háttérben elsősorban a megemelkedett energia és üzemeltetési költségek állnak. A szezonális attrakciók elindítása folyamatosan zajlik lentiben, ahogy Zalakaroson is. A csúszdák és a hullámmedence viszont június közepétől lesz elérhető. Kehidakustányban a hullám és hidegvizes úszómedence szintén csak az iskola szünet kezdetével nyit. A Zala-Szentgróti fürdő Pünköstől látogatható. Rendhagyó irodalomórákon vehettek részt zalaegerszegi diákok. A Drá Magyar Óra nevű programot Tompa Gábor Kornél színházi rendező tartotta, aki az Antigone című mű kapcsán beszélgetett. A fiatalokkal hatalomról, szabadságról és emberi konfliktusokról. Ma több órás napsütésre készülhetünk, de egy kevés gomoly felhő lehet az égen, helyenként pedig fátyol felhők is megjelenhetnek majd. Csapadék sehol sem várható. Térségünkben ma maximum 25 fok lehet nappal, holnap viszont már 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, és magas lesz az UV-sugárzás. Éjjel 13 fok lehet a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem! És rádiózzunk együtt ma is.
4: 88.9 Best

Best FM legjobb zenék jönnek, a melegebb napok, szóval érkezik a napozás időszaka is, azonban mennyire veszélyes ez az anyajegyre. Az anyajegyek kialakulása ugye az emberi bőr egyik legtermészetesebb jelensége, mégis sokszor bizonytalanságot, sőt, aggodalmat vált ki. A legtöbben már gyerekkorban találkozunk velük, később pedig újabbak jelenhetnek meg, ugye, vagy ha meglévők változhatnak. A melegebb hónapok közeletével, amikor egyre több időt töltünk a napon, különösen aktuálissá válik a kérdés, hogy vajon mennyire veszélyes a napozás az anyajegyekre nézve, és mikor kell fokozott figyelmet fordítani rájuk. Ugye a napozás a szervezet számára nélkülözhetetlen a D-vitamin szintéziséhez, javítja a hangulatot, és sokak számára a nyár egyik legnagyobb öröme. Ugyanakkor az UV-sugárzás az egyik legtöbb tényező, amely károsíthatja a bőr sejtjeit, és hosszú távon növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. A túlzott napozás hatására egy anyajegy sötétedhet, nőhet, vagy megváltozhat a formája, ezek pedig olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértők szerint a napégés a legnagyobb ellenség, különösen gyermekkorban, mert a korai ismételt leégés jelentősen növeli a későbbi melanóma kockázatát. A bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az anyajegyek elváltozásait komolyan kell venni. Ha egy anyajegy hirtelen növekedni kezd, megváltozik a színe, szabálytalanná válik a széle, viszketni vagy vérezni kezd, az mindenképpen figyelmeztető jel. Ezek a változások nem feltétlenül jelentenek rossz indulatú folyamatot, de mindenképpen indokolják a szakember felkeresését. A modern diagnosztikai eszközök, például a dermatoszkóp lehetővé teszik, hogy a bőrgyógyász nagy pontossággal megállapítsa, hogy szükséges-e eltávolítani az adott anyajegyet, vagy elegendő a rendszeres kontroll. A szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy az anyajegyek önvizsgálata havonta egyszer ajánlott, különösen azok számára, akik sok anyajeggyel rendelkeznek, világos bőrűek, vagy a családban előfordult már bőrrák. Vigyázzunk magunkra a melegebb napokon is, én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten. Volt egy

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M31-ös autópályán például az M0-ás felé vezető oldalon munkavégzés folyik, ezért Nagy Tárcsánál a 3-as és az 1-es kilométer között most csak a belső sáv járható. Aztán az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged és a Rákóczi telep csomópont között karbantartók dolgoznak, ott a 15-ös és a 17-es kilométer között csak a belső sáv járható. Az M0-áson pedig a déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék véget ért már a Best délután. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Most búcsúzom, hiszen mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift, úgyhogy maradj, én pedig búcsúzom. Szép estét!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on. Let's do this.

0: hírek a Best FM-en.
1: Helyreállították a vasúti tájegynyománál, nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében, újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lőkösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A helyreállítás azonnal megkezdődött, és már másnap megindulhatott a forgalom az egyik vágányon. A szakemberek végül mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A vállalat szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
2: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

eszköznünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow, az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejér vármegyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor vidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Isn't this love we have?
4: It's a love that no one will understand unless they're in it, you know what I mean? Na, rajta maradtál a Sean Paulon?
5: A Sanya Pálon.
4: Sanda Pál.
5: Azaz.
4: Sanda Pál. Jó volt?
5: Jó volt, nagyon nagy buli volt.
4: Jó van, na, mindjárt beszélünk róla akkor, de most akkor beszélés előtt, helyett, előtte zenélés.
5: Jó.
4: Most csak egy gyorsan, tehát ideugrottál valahonnan, ugye, ahol nézd vissza.
5: Én itt a Petőfi lábától jöttem.
4: A hajón?
5: A hajón.
4: Egy kis délutáni?
5: Délutáni
4: hip-hop. Ez jó, az működik?
5: Jó, működik. Nagyon jó, nagyon jó hangulat.
4: Jó, akkor nem tartalak föl, akkor gyorsan nyomd ezt az órát, ezt engedlek vissza. Na, azt én fitelem, ez játszok meg a hip-hop és R&B 8-ig.

0: Slim Fit.
1: Gondolom volt ez is.
2: Hogyne.
1: Minden volt. Minden is.
2: Minden is volt, nagyon jó, mert voltak olyan dalok, amiket így megfesztiváloztak.
1: Az mi?
2: Tehát, hogy újra hangszerelték, és tök jó volt.
1: Bocsánat, mi volt? Rendes full zenekar, ugye? Tehát nem ilyen megúszós, igen, hogy egy DJ,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: akkor...
2: Igen, igen, volt DJ, meg volt hype ember, majdnem mást mondtam. De az volt a fura, hogy a két táncosnő elő volt, az tök jó, és igazából tök jó hangulatot csináltak, meg tök jól mozogtak, viszont a zenekar meg be volt dugva hátra, teljesen hátra, és a DJ volt középen kiemelve, és két oldalon volt maga a zenekar. Jó, a letfonon lehetett látni a zenekart, meg hogy mit csinálnak, de én nekem olyan fura volt, hogy ilyen nagyon el voltak dugva.
1: De és akkor mondjuk az összes énekesnőt, énekest, rappert, aki annó csinálta a fiteket, azt hogy oldották meg? Bejátszották, vagy volt énekes csaj, aki
2: bejátszották, és ugye a lett falon ment a klip hozzá.
1: Aha, ja, tehát akkor nem egy jó hangú énekesnővel oldották meg az
2: nem,
1: összes...
2: Nem, minden az eredeti hang, mindenki az eredeti hangján szólalt meg, de az mondjuk egy vicces volt, ugye, hogy elhozták elé az Innát, és akkor az Inna igazából az appot lenyomta a saját sessionjébe a Sompolnél.
1: Amit ugye a Sompollal együtt csinált, igen?
2: Igen, és a Sompoll nélkül, de a Sompoll ment HD-ről. Tehát, hogy ez így... furcsa volt, de amúgy az Inna is jó hangulatban telt már, aki szereti az ilyen zenét.
1: De az nem te vagy.
2: Ez nem én voltam, igen, de amúgy el voltunk addig is.

0: Slim Fit.
1: Na, mennyire kopott a memóriád a Sean Paul koncert alatt? Mennek-e még az elérhetőségek fejben?
2: Ja, www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/DJ Slim Fit.hu és a Facebookon keressétek a Best FM Night Shiftet.
1: Meg az Instán is. Te hogy állsz a mixek migrálásával YouTube-ra?
2: Nem lesz migrálás.
1: Nem lesz? Nem is
2: 800 fölött járok.
1: Jó reggelt kívánok, látod? Ezt mondtam a múltkor is. Hát egyrészt meg, hát amikor az ember rendesen tölti fel a mixeket oda, ahol az emberek várják, akkor az egyébként csodákat tud tenni.
2: Igen, már kitöltöd fel.
1: Hát ugye?

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Na jó, előre szólunk mindenkinek, hogy jövő szombaton most kivételesen én leszek igazoltan távol. Úgyhogy igen, a Puskásban fogok zenélni, lesz valami meccs.
2: Ja, értem.
1: Jó, úgyhogy természetesen mix nélkül nem hagyunk senkit. Ugyanúgy hip-hop és R&B lesz a menő 6-tól 8-ig itt a Best-en.
2: Menők vagyunk.
1: Velem az első Slim Fittel a második órában. Jó, de csak ilyen lightosan duma nélkül fogjuk börgetni.
2: Rába letoljuk, illetve aki még ráér most, az siessen le a Petőfi hídlábához, illetve holnap pedig a Széchenyi hídlábánál.
1: Vasárnap is?
2: Igen.
1: Az is ilyen daytime?
2: Nem, az éjszakai lesz, hát pünköst van.
1: Ja persze, pünköst. Hát nem is felejtettem. Jó, akkor aki most itt kedvet kapott és folytatná, akkor itt lehet. Szabikám, köszi szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó bulit estére.
2: Sziasztok.
1: Meg holnapra. Hello.
2: Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott víz mennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
1: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, Bájerné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, miközben az északi a szél sok felé élénk lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenékét, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem nagyon örültök, hiszen hosszú hétvégénk van, bizony, hétfőn sem dolgozunk, úgyhogy ennek örömére hozom a legjobb zenéket, J-Lo kezd nálunk, ez a Love Don't Cost a Thing.
3: Ez a Night Shift, a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön most az a hölgy, aki hát szó szerint adott témát a rajongóknak, hiszen nemrég egy amerikai étteremben egy késsel rohangált, és hogyha minden igaz, akkor úgy ugatott, mint egy kutya. Ő nem más, mint Britney Spears, persze nagyon gyorsan a menedzsmentje a védelmére kért, hogy ő ugyan nem rohangált, hanem csak egy hamburgert akart félbevágni, plusz egy sztorit mesélt, amiben a kutyáját próbálta meg imitálni, tehát nem ugatott és nem rohangált késsel, vagy mégis egy a lényeg, hogy Britneynél nagyok a bajok. Viszont régen csinált nagyon jó zenéket, most például jön tőle a Crazy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a frontember Caleb Followill elmondása szerint a dalt turnézás közben írta, amikor egy műtét utáni gyógyszeres kezelés és alkohol hatása alatt érzelmileg a mélyponton volt, amikor a Could You Somebody, szükségem lenne valakire sor eszébe jutott, még maga sem tudta pontosan, hogy egy konkrét személyre, az otthonára vagy éppen Istenre gondol. Na ez a kemény. A kezdetben félt megmutatni a zenekarnak, mert túlságosan popposnak és nagyszabásúnak tartotta, de a gitáros Matthew ösztönzésére végül felvették, és milyen jól tették, jön most a Kings of Leon, ez a Use Somebody.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, a kis lemez egy hatalmas média nyilvánosságot kapott annó, mert hogy elindult egy chart háború az Egyesült Királyságban. Közvetlenül Victoria Beckham legelső Spice Girls utáni szóló kis lemezével, az Out of Your Mind-nal versenyzett az első helyért, és hát mit ad Isten, meg is szerezte. Ezt kérem szépen Spiller és Sophie Alice Baxter közösen, a Groove Jack.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár a következő dalt sokan sólámához kötik, valójában egy feldolgozás. A számot Tom Snow és Nan O'Brien írta, és először Turley Richards rögzítette 1979-ben. Sólámá verziója közvetlenül a legendás jazz és R&B énekesnő Randy Crawford 81-es sikeres feldolgozásán alapul, és hát őszintén szóval nagyon, de nagyon jól sikerült. Én már indítom is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvény a megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentők kendere.
1: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél többfelé megélénkülhet, délután 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombatestét kívánok, megpakolva jó érzéssel, pozitív hangulattal, és persze a legjobb zenékkel, amiből aztán lesz bőven, most például Rihanna, Jay-Z és Chris Brown kezd, ez az Umbrella.
3: Ez a Night Shift, a

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az eredeti dalt a világhírű skót énekesnő Annie Lennox írta, és saját maga is rögzítette. Lennox később felajánlotta Whitney Houstonnak, aki teljesen áthangszerelte kis és sötétebb elektronikusabb verzióból egy hatalmas energiájú gospel-le fűszerezett dance-pop slágert alkotott. Én pedig hátradőlök és élvezem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Hubasztánk tagjai először nagyon aggódtak, hogy a következő dal hát nagyon, de nagyon nem illik az attitűdjükbe, mert hogy egy érzelmes, szerelmes szerzemény, és hát úgy látták, hogy a szám túl lágy a korábbi, keményebb post-grunge hangzásukhoz képest. Na, viszont megpróbálkoztak vele, adtak neki egy esélyt, és milyen jól tették. Jön a The Reason!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan sláger, ami pontosan arra akarja felnyitni az emberek szemét, hogy tele van a világ képmutatással, és olyan emberekkel, akik szembe mosolyognak, viszont ha megfordulunk, egyből hátba szúrnak minket. Avril Lavigne ez nagyon jól feldolgozta, jön a Complicated.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Lenny Kravitznél megszoktuk, hogy viszonylag spontán ember, és a következő dal is teljesen spontán született. Kravitz épp az új albumát keverte a stúdióban, amikor egy új erősítőt tesztelt. Elkezdte játszani a dal alapjául szolgáló ikonikus gitáriffet, és a ritmus annyira megtetszett neki, hogy azonnal felénekelte rá a szöveget. És milyen jól tette, mert körülbelül emberek több százmillióinak okozott ezzel örömet. Jön a Fly Away!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormánya mellett 100 000 forintos iskolakezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejér megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, a rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középsétájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20 Cast, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor megbeszéljük, kit kell holnap felköszönteni névnapja alkalmában. Eszter és Eliza névnapam, ettől függetlenül fel lehet még köszönteni a Hankákat, a Jaminákat, a Simeonokat, a Simonettákat és a Vanessákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, tudod, mit kell tenned. Most pedig jön nálunk a Red Hot Chili Peppers, ezt kérem szépen, az Other Side.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Armand van Helden és a My a DJ, aki mesterien nyúlt a diszkó és a funk elemekhez, csinált egy dalt, ami lüktető basszusra épül, energikus house ritmussal van megáldva, és egy nagyon komoly fűrbe mászó refrénnel, és hát a 2000-es éveket szó szerint leuraltam. Úgyhogy jön a My.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennél a dalnál mélyített a hangján először Segi, és annyira megtetszett a rajongóknak, a hallgatóknak, a zenekedvelőknek, hogy szó szerint követelték, hogy maradjon meg ez a stílus, annak ellenére, hogy ő maga mondta, hogy nagyon kényelmetlen, mert kikészíti a torkát. De ez van, ilyen az, amikor az embert szeretik. Jön a Hey Sexy Lady!

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Coolio egyik legnépszerűbb és legbulisabb funk rap slágere, amely 1996 márciusában jelent meg a négyszeres platina lemez Gangsta's Paradise albumon. Mondjuk ez nem csoda, hogy ilyen jól sikerült. Na, jön a 1, 2, 3, 4!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéket mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs fáradtság, nincs megállás és nincs lazsálás, hiszen tele vagyunk nagyon jó zenékkel, amit én sorba le is játszok itt mindenkinek. A Matchbox 20-est, ez a How Far We Come. Na, gyerünk!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

ellen. Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy mire számíthatunk a holnapi nap folyamán, persze időjárás szempontjából, és csak jó hírem van, hiszen 20 fokra ébredünk durván, vagy 17 és 20 fok, inkább így mondom, és 29 lesz napközben, nagyon durva UV-sugárzással, ami azt jelenti, hogy szép napos időnk lesz, úgyhogy tessék elmenni valamerre, és pont, nem is húzom tovább az időt, jön most a Simply Red és a Fairground.

Nemzetközi Futball Szövetség húzott egy nagyot, és most a 2026-os világbajnokságon lesz egy halftime show a döntőben, kicsit az amerikai futballra hajazva, és hát kisebb előadók lépnek majd fel, mint például Madonna, a BTS, hogyha jól tudom, Shakira, és még sorolhatnám, úgyhogy szerintem még annak is megéri majd nézni ezt a meccset, aki nagyon nem szereti a futballt, és hogyha már Madonna, hát akkor jöjjön 4 percben ő, Justin Timberlake-kel kiegészülve, ez a 4 Minutes.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mi jön nálunk a folytatásban? Hát Pink, ez a Don't Let Me Get Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy holnap este 8-kor visszajöttök hozzám. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, na meg egy még szebb vasárnapi napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, mindenkinek jól telik az éjszakája. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators!

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. A legjobb zenék.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.